Ez volt Michael Giacchino, The Paper Chase című részlete a Lecsó című animációs filmből, Taim Simonek vezényelt. Visszatérünk a klasszikus zenéhez, Joseph Haydn G-moll a tyúk szimfóniájából a negyedik tétel hangzik el. Persze ezt az elnevezést sem Haydn találta ki, ez később ragadt rá ez az elnevezés. Az első tétel egyik dallamában fel lehet verezni a kotkodácsolást, de mi most a negyedik tételt, a finálét hallgatjuk meg a Philharmonia Hungarikától vezényelt Doráti Antal.

Haydn G-moll a Tyúk szimfóniájának negyedik tételét játszotta a Filharmónia Hungárika Doráti Antal vezényletével. Befejezésül pedig egy ország közös vágya jelenik meg Claude Debussy metszetek sorozatában a harmadik tétel, melynek címe Kertek az esőben. Milyen jó lenne. Zempléni Kornél zongorázik.

0: Claude Debussy metszetek sorozatával a Kertek az esőben tételt játszott a Zempléni Kornél. Ezzel ért véget a Muzsikáló reggel, munkatársaim Csík Gabriella és Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak. A külügyészaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy...
3: Parents pay dues, same clef, same hue, hippie bass, chasing a space just to praise who. Wings spark tension, respect, pavements adjacent, cause fucking streets is baseless and a touch too complacent. We walk, talk, and change minds from crooked to eyes. I listen, begging the high just to bless my high or my sky. We met in township and courtship, but you and I pregnant, never with thought, always got caught by throws that fly. We'd be laced, we'd be blazed clean, in these black, yellow, and days green, in these black, yellow, and days green, in these black, yellow, and days green. Excuse me, as I kiss you high, pregnant, you ask why townships never kiss the sky. I said our courtship, a township, your mongrel, my element, lost to the irrelevant testament of us being in love. So we switched and we ditched lover's glove. Trust never enough to keep us from house in forever. Now we're done with pairing. I say.